kezdődjön hát a Zenebon a Rádió 959. műsora. Ez az adás is azért született, hogy a Calgaryban, Vancouverben, Torontóban és környékükön élő magyarságot szolgálja, a mikrofonnál pedig, ahogy azt már megszokhatták, Kozma Grimmária. Igen, bizony, 958 alkalommal voltunk már együtt az éter hullámain. Pontosabban 2008 óta 958-szor próbáltam meg önöket szórakoztatni, hol zenével, hol prózával, hol humoros történetekkel, vagy éppen komolyabb történelmi események felidézésével. Mindig igyekeztem valami újat, valami különlegeset, valami kis vérpesdítőt csempészni a műsorba. Hát néha sikerült, néha kevésbé. Tegnap például, amikor leültem műsort szerkeszteni, hát a fejemben nagyjából annyi volt, mint a világűrben. Egy hatalmas, tiszteletet parancsoló, légüres tér. Nem tudtam eldönteni, mi legyen a mai adás témája. Komolyan mondom. És hiába kutattam, nem találtam semmi igazán jelentős magyar vonatkozású eseményt, ami épp a mai naphoz kötődik, és amiről illene megemlékezni. De aztán, mert ugye aki keres, az talál, mégiscsak rábukkantam valamire. Hogy pontosan mire? Nos, ha kíváncsiak, mit sikerült összeszednem mára, akkor melegen ajánlom, hogy maradjanak velem az elkövetkező 55 percben. Ennyi bevezető után pedig gyorsan muzsikálunk egy kicsit, hogy ne legyek túl unalmas. Jó szórakozást, jó vételezést kívánok mindenkinek!

Önök a Zenebona Rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják, ezt remélem már észrevették, a mikrofonnál ismét Kozma Grimm Mária. Megismétlem a zene előtti köszöntésemet, mert úgy érzem, kissé rövidre sikerült, és bizony kimaradt belőle pár fontos szó. Szóval, szeretettel üdvözlök mindenkit, hegyen innen, hegyen túl, mindenkit, aki ma az életéből egy órát kiszakított arra, hogy velem tartson. Remélem, ez az óra kellemesen telik majd, szép dalokkal, különleges érdekességekkel, és persze a humoristák által kreált kabaréval. Üdvözlöm azokat is, akik azért kapcsoltak ide, hogy egy kis információhoz jussanak, netán torzítatlan politikai hírekre kíváncsiak, mert bizony ebből is lesz egy kicsi, vagy talán nem, majd meglátom. Na, és nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma először hallgatják a műsorunkat. Bízom benne, hogy ők is hamarosan a Zenebona Rádió lelkes rajongótáborát erősítik majd. Na, és most már mindent elmondtam, ami az elején kimaradt, úgyhogy gyorsan folytatom is egy kis helybéli reklámmal. Essünk túl rajta, jó? A Calvin Magyar Református Egyház szervezésében több izgalmas és lélekemelő program is készülőben van, melyeket Kása Gergely lelkipásztor adott közre, és amelyeket én most megosztok önökkel. Május 24-én pünkösd ünnepén 11 órától adunk hálát Istennek velünk lévő, minket betöltő szent lelkért, úrvacsorai közösséggel is. Szeretettel várunk erre az alkalomra is minden kereső, érdeklődő embert. Kedves szülők, szeretettel várjuk a gyermekeiket 2026. június 7-én, június 14-én és június 21-én, azaz három egymás utáni vasárnapon 11-től 14 óráig a Calgary Református templom épületébe, Magyar Iskola Extra programra. Gyerekisten tisztelettel kezdünk, ahol bibliai történetet tanulunk, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezután kézműves foglalkozás lesz, majd egy kis falatozás otthonról hozott ennivalóból és általunk biztosított csemegékből. Végül kinti és benti játékkal zárjuk a napot. Ha szeretnétek, hogy gyermeketek júniusban is gyakorolja a magyar nyelvet, csak el kell hozzátok a megszokott környezetbe ingyenesen. A részvételt jelezzétek a calgary.calvin@gmail.com elektronikus címen, vagy telefonálni is lehet az 587-429-2349-es számra. Címünk a régi 101 14-es Avenue Salt West. Várjuk jelentkezésüket, kedves hallgatók, kedves honfitársak!

Most olyasmit fogok mondani, ami talán kissé meglepi önöket, de higgyék el, nincs mögötte semmi rossz szándék, semmi gonoszkodás, semmilyenféle. Az előbb ugyebár ismertettem a Calvin Református Egyház közelgő rendezvényeit és fontos eseményeit, de egyszer csak belém hasított a gondolat. Na de mit mondok most a katolikus hallgatóinknak? Mivel egészítsem ki a műsort, hogy ők se érezzék magukat elhanyagolva? És ekkor támadt egy, mondjuk úgy, zseniális, égbe kiáltó ötletem. Megkérdezném önöket, ki tudja, mi az a reverenda? Egyáltalán ismerik ezt a fogalmat? Én igen, én tudom, hiszen katolikus vagyok, de tegnap olvastam egy rövid cikket a témával kapcsolatban, és a végére bizony rájöttem, hogy én sem tudtam mindent erről a ruhadarabról. Higgyék el, érdemes lesz most figyelmesen meghallgatni, amit felolvasok, és kíváncsi vagyok, hogy a végén lesz-e valaki, aki majd olyan bátran bevallja, mint én, hogy hát bizony eléggé hiányosak voltak az ismeretei a reverendával kapcsolatban. Na, akkor jöjjenek most a tények. Először is tisztázzuk, mi is az a reverenda. Hát a reverenda egy hosszú, elől végig gombolt ruhadarab, amelyet a papok liturgián kívül viselnek. Hagyományosan 33 gomb díszíti, ami Jézus földi életének 33 évére utal. Ez egy régi szimbolikus hagyomány a katolikus egyházban. Igen ám, de ez a 33 gomb nem minden szerzetes rendnél kötelező, például a bencéseknél csak néhány gomb található fölül. Viszont az egyházmegyés papságnál ez a szám a legelterjedtebb. A reverenda világa tele van apró, elegáns jelzésekkel, amelyekből sok minden kiderül arról, ki viseli. Pap, vagy püspök, vagy bíboros, vagy éppen a pápa. A klasszikus fekete reverenda a szerénységet, egyszerűséget és a világtól való bizonyos elhatárolódást jelképezi. A papok reverendáján fekete gombok vannak, és a széleken futó díszítés színe is fekete. Ez jelzi az ő rangjukat. A püspökök reverendája alapvetően fekete, de lila szegéllyel, lila gombokkal és lila övvel egészül ki. Ünnepi alkalmazás.

rangúak, őve gyakran sejemből készül rojtos véggel. Tehát innen is lehet tudni, hogy ki kicsoda, nem? Van még egy különleges kiegészítő ruhadarab, amit fogadok, kevesen ismernek. Ez a mozetta, vagy más néven pellegrina. Egy kis vállra terülő köppeny, a püspökké lila, a bíborosé vörös, a pápáé pedig fehér. És akkor jöjjön az utolsó érdekesség, a püspöki gyűrű, a bíborosi gyűrű, illetve a pápa gyűrűje, amelyet hivatalosan halász gyűrűnek, tehát fisherman's ringnek neveznek. Miért? A válasz a vallásban rejlik. A név bibliai eredetű és Szent Péter apostolra utal. A katolikus egyház Pétert tartja az első pápának, és Péter eredeti foglalkozása halász volt. Amikor Jézus meghívta őt, ezt mondta neki, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez a mondat lett a gyűrű nevének alapja. A halász gyűrűn mindig Szent Péter látható, amint a bárkából bevonja a halászhálót, ez a csodálatos halfogás jelenete. A pápa, mint Szent Péter utódja, viseli ezt a gyűrűt, amely az egyház és Krisztus, valamint a pápa és Krisztus jegyesi kapcsolatának szimbóluma, de nem csak szimbólum volt ez a gyűrű. A halászgyűrű eredetileg a pecsétgyűrűként szolgált, amellyel a pápa hitelesítette a brevéteket, tehát a hivatalos iratokat, egészen 1843-ig. A pápa halálakor a gyűrűt összetörik, hogy senki ne élhessen vele vissza, és ne lehessen hamis pápai dokumentumokat pecsételni. Na hát, ez lett volna az egyik érdekesség mára. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán jövök egy újabb kuriózummal. Maradjanak velem, meglátják, megéri.

Önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű műsorát hallgatják, melynek küldetése a műfaji kötöttség nélküli szórakoztató, hagyományőrző műsorok életrekeltése. A nyelvápoló jellegű összeállítások, zenés csemegék, a helybéli, a torontói és a vancouveri, valamint az interneten keresztül minden magyar honfitársunkat, azaz a magyarságot hivatott szolgálni. Calgaryban az adást minden szombat délután 5 órakor sugározzák az FM 94.7-es hullámhosszán. Műsorainkban megpróbálok hallgatóink kedvébe járni sokszínű és tartalmas heti beszámolókkal, a jobbnál jobb kabarékavalkádokkal és ritmusos, minden korosztálynak válogatott zenei palettánkkal. Röviden ez jellemzi a Zenebona Rádió műsorát. Hozzászólásokat, véleményeket várok a zbr2008@gmail.com elektronikus levél címre, vagy telefonon is elérhető vagyok a 403-286-3176-os telefonszámon. Köszönöm a jelenlétet!

folytatom mai 959. adásunkat egy újabb érdekességgel, olyasmivel, amit bevallom, én sem ismertem, pedig illett volna. A lexikonban ugyanis ezt írják, hogy az 1956-os népszámláláson fordult elő először, hogy Kolozsvár népessége román többségű volt. Na, ezt én

Bizony nem hittem el elsőre, úgyhogy utána néztem. A hivatalos adatok szerint valóban létezik ez az állítás, de nagyon fontos pontosítani, hogy ez az anyanyelv szerinti adatra vonatkozik, és ha a részleteket megnézzük, egészen másképp rajzolódik ki. A kutatások szerint, írják itt a lexikonban, a kutatások szerint 1910-ben Kolozsvár lakosságának 82%-a magyar, 14%-a román anyanyelvű volt. 1956-ban a város még éppen magyar többségű volt anyanyelv szerint, nagyjából 50% magyar, de már nagyon közel volt az arányváltás. 66-ra, tehát 10 évre rá viszont egyértelműen román többségű lett a város. Ez az első népszámlálás, ahol a román többség már világosan megjelenik. Tehát a válasz nem, 1956-ban még nem volt román többségű Kolozsvár, az első román többség 1966-ban jelent meg. Most, hogy ezt is elmondtam, hadd kanyarodjak egy egészen másik irányba, de azért maradjunk még egy picit a témánál. Az előbbiek alapján eszembe jutott egy régi gyönyörű dal, szép város Kolozsvár, én ott lakom a nap. Szóval, és gondoltam, miért is ne használjam fel ezt a dalt arra, hogy kedveskedjek a mai és holnapi névnaposoknak, ugyebár? Ma ünnepelnek Mózes, Botond, Hannibal, János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Sion, Simonetta, Ubul és Ugod. Holnap pedig Pascal, Andor, Bruno, Dittmar, Fábio, Fábius, Fabó, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalok és Szólon. Mivel, hogy van Botond nevű ismerősöm is, gondoltam utána nézek, mit is jelent ez a név. A névmagyarázó naptár szerint a Botond régi magyar személynév, a bot a buzogány szóból ered, jelentése pedig buzogányos harcos. Ezt a nevet egyébként július 28-án is ünnepeljük. A név viselőjéről pedig ezt írják, kapaszkodjanak meg, idézem. Életfeladata, tehát a Botondnak életfeladata, családja és környezete biztonságának megteremtése, az anyagi célok keresése lesz számára igazán meghatározó. Az életben megkapható értékek és élvezetek motiválják. Hajlamos a csalódásokra, és nehezen viseli őket. Gyakran szigorú önmagával és másokkal. Merni kell gyengének lennie. Az anyagi hatalomra törekvés könnyen rossz irányba viheti. Vágyain keresztül könnyen befolyásolhatóvá is válhat. Problémája a szenvedélyek túlzott hajszolása lehet. Ha nem sikerült céljait megvalósítania, szélsőségessé válhat. Eddig az idézet. Na hát, ez lenne a Botond? Húha! Hát akkor innen is nagy szeretettel köszöntöm az ünnepelteket, Isten éltesse őket sokáig, jó egészséggel, sok örömmel!

Kedves hallgatóink, önök a májusi adás 16. napján hallották Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből azt a dalt, amelyet szerintem mindenki nagyon jól ismer, és remélem szeretettel fogadták is. Pár percen belül újabb favorit következik, mégpedig a kabaré bizony, de addig engedjék meg, hogy egy kis gyors talpaló történelmi visszatekintést tartsak, hiszen a mai naphoz három érdekes dátum is kapcsolódik. Az első 1881, amikor Esztergomban megalakul a Magyar Vörös Kereszt. A Szent Anna templom plébániáján tartották az alakuló ülést, és ezzel létrejött az első olyan országos szervezet, amely a humanitárius segítségnyújtást tette a központba. A 19. század második felében Európában sorra alakultak a nemzeti vöröskeresztek Henry Dunant kezdeményezése nyomán, és Magyarországon is egyre nagyobb igény volt egy olyan szervezetre, amely háborúban segíti a sebesülteket, békében támogatja a rászorulókat, megszervezi az ápolóképzést és egységesíti a karitatív munkát. Esztergom azért lett a színhely, mert akkoriban jelentős egyházi és társadalmi központ volt, és több befolyásos személy is ott élt, akik támogatták a kezdeményezést. A második bejegyzés 1989-re mutat, amikor országos botrány tört ki a matematika érettségi tétel sorának idő előtti kiszivárgása miatt. A feladatok több diákhoz is eljutottak, így a minisztérium kénytelen volt megismételni a vizsgát. Ez volt az első olyan év, amikor egy érettségit országosan újra kellett írni. A kiszivárgás pontos felelőse soha nem derült ki. A feltételezések szerint egy nyomdai dolgozó vagy egy oktatási hivatalban dolgozó személy juthatta ki a tételeket. Az eset nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendszerváltás után szigorítsák a vizsgák biztonsági szabályait, legalábbis ezt írják itt a lexikonban. A harmadik és egyben utolsó dátum 2001, amikor ezen a napon megnyílt az újonnan épített Zalaegerszeg-Muraszombat vasútvonal. Ez a fejlesztés közvetlen vasúti összeköttetést teremtett Magyarország és Szlovénia között, erősítve a határmenti gazdasági kapcsolatokat és gyorsítva az áruszállítást. A vonal része lett az észak-déli nemzetközi közlekedési folyosónak, és jelentősen javította Zala megye elérhetőségét is. Ezzel, kedves hallgatóim, a mai történelmi multidézőt lezárom, s rögtön kinyitom a kaput a kabaré vidám perceinek hangos hahotázást, zökkenőmentes vételt kívánok mindenkinek. Akinek

Chen ixer ke a egyszem középső kislányom karácsonyra kék kontaktlencsét kért. Kapott is az apjától. Hát igaz, nem a szemére, hanem alá, de kék volt. Na, mitet is akarok ma vakerázni, mitet? Ja, megvan. Szóval, a Kálmánom első unokatestvérének a lánya, aki másodkézből van, mert az apja megcsalta a feleségét Kálmán harmad unokatestvérének a negyedik lányával, akitől született a azok a katiék. A Kálmán harmad unokatestvérének a második lányának, akinek a Kálmán édestestvérének az anyósza keresztanyja, akik Pityerrel laknak, de mert elköltöztek, mi már nem laknak ott, hát most nem tudom hova, de az biztos, hogy ezeknek a legkisebb lányuk, az Ola Jessica férhő megyenik, azt mivel mi kis rokonak vagyunk, meghívtak minket is. Pedig enyhén diszlexiás vagyok, ahhoz képest jó elmondtam. Na. Jaj, nagyon izgultam, hogy mitet is kell ottan csinálni, mert ők tartsák ám a hagyományokat, azt, aki illetlen, azt lenézik ám. Kálmán persze kiízt az egyszem öltönyét, de se baj, megoldottam, jaj, persze, hát volt otthon még egy jókora darab piros rózsás sötétítő függönyanyagból. Hát azt betódottam neki ide a lapockájam közé. Majd anyukára ráhúzok egy zsákot. Azt odaöltöm Kálmán hátához. Nem veszik észre. Hát én viszek ridikült, Kálmán meg háti zsákot. Ajándékba vittünk egy fajn tigrincses falvédőt, meg egy felfújható Mária képet. Amit Kálmán a bucsúba lőtt, hát így már nem felfújható, de lemosható. Na, megérkeztünk. Cuni, a örömanya, már gyüti zselibénk, pálinka, hatalmas sátor volt az udvaron, tele székekkel, még asztál, halózás, leültünk, kérdem tőle, hogy te milyen ez az ember, ez a vőlegény ember, milyen, a Cuni mostoha fia. Azt mondja, ez a gyerek, ez a vidravinetú, hát mert így hívják, azt mondja, nem szeret dolgozni. Legnagyobb rémálma, hogy munkahelyi balesetbe fog meghalni. De hát neki ebbe érted, nincs ebbe leszólása. Beszélgetünk, egyszer csak oda biceg a Sánta Lajos, mondom Pálinka. Régen eltörte a lábát, azt úgy is maradt. Úgy is hívják, hogy gipszi. Azt mondja nekem, hát te mit se változtál, pedig vagy 20 éve nem láttalak. Hát már dagadt érted a májam, de folytatta. Hát jó, egy kicsit összementél, a melled is olyan nagyobb lett, a fejed meg olyan furra, azt mondja. Lehet az email, levágattad a szakállatot? Nem szóltam semmit, mert nem otthon voltunk. Azt itt mások ám a szabályok, pedig már a nyelvemen volt, hogy nekem zöröksz papírzacsi te. De itt érted az asszonynak kus. Na, azt elindultunk a lányos házhoz, 6 kilométer. A zenészek húzták, míg még erideltünk, kutáltuk. Mikor megérkeztünk, a pálinka. Megállunk az ajtóba, azt a nász nagy elkezdett orzni.

Libáni cigányul. A másik násznagy meg vissza. Ha mondom, mi történt, Cuni? Ha mindjárt jön a rendőrség. Mondom, csináljunk már valamit, Cuni. Azt mondja, cunamit. Ha mondom, nem cunamit, hanem csendet. Hát a lármára anyuka is kirágta magát a zsákból. Hát alig tudta visszagyöböszölni. Nehogy már az öreg asszony tépje szét a pitbullt, érted? Ha már éppen szerveztem a polgárőrséget, mikor hallom, hogy Cuni úgy nevet, mint sokál, ha dögött szimatol, azt mondja, milyen cigány vagyok, te Joli, hát itten így megy a lánykérés, hát nem veszekednek, csak húzzák egymást. Jaj, gyerekek, elszígyeltem magam, piszkos ujjaj nagyon. Na, kijött a menyasszony? Ha, mondom, Pálinka. Akkor látta másodjára a vőlegényit? Hát, nem igen mosolygott. A zenészek húzták, mink meg elindultunk visszafele. 6 kilométer. Mondom, Pálinka. Hát az ifjú pár végig táncolt az egész utat. Hát én tánc nélkül is fújtattam, mint Varnus Szavér likas orgonája, ha Bachot játszik Mozart helyett. A gyerekem olyan por volt a uton, hogy mire visszaérkeztünk, vályogot köpte. Na mondom, Pálinka. A nagy úttól, hát persze, hogy megéheztünk, akkor jött a második eresztés, kacsa, disznó, tik, minden. Jenniferke, a balga lélek, megkérdezte az öröm anyát. Cuni néni, sushi van? Hát gondolhatod, akkora csönd lett, hogy még az egerek is megálltak a növésbe. Jött a menyasszony tánc. Mondom, Pálinka. Remélem, senki se veszi észre, hogy Kálmán a gazdálkos okosból dobott be a kalapba 150 ezret. Na hát, folyt a pálinka, a sör, a bor. Én vártam a papot, vagy az önkormányzatosokat, de semmi. Ha kérdem, Cunustú, ha mikor lesznek ezek összeboronálva? Azt mondja, már össze vannak, hát itt nem kell más, csak a vajda bólintása. Kérdem az bólintot, azt mondja, hát kapott egy 4 kilós aranykeresztet, hát kénytelen volt, mert lehúzta a nyakát neki. Hát mondom, Pálinka. Gyerekek, olyan jó kedvem kerekedett, hogy kivágtam anyukát a zsákból, azt hajnalig roptuk. Kálmánom, miután felette egy kisebb falu egyhetes élelmiszer adagját, békésen szundikált egy, két, na jó, 3 széken. Ja, Jenniferke persze baszkurált a telefonját. Másnap aztán összepakoltuk magunkat, Kálmán a reggelit, az étkezőt, a székeket. Szóval mindent főpakolt, otthon anyuka megkérdezte. Gyerekek, voltunk, mint esküvő? Mondok neki, ne beszéljen már anyuka hülyeségeket, hát maga is ott volt. Azt mondja, én... Hát én bizony nem itthon voltam, ha még álmodtam is, azt hát, hogy ilyen büdös, sötét helyen gubbasztok, mintha egy hátizsákba gyöböszöltek volna. Úgyhogy gyerekek, legközelebb ne hagyjatok itthon. Ráhagytam, 3 hónap múlva Ronaldo nősül, addigra veszünk Kálmánnak egy rendes öltönyt. Így volt, na, csumi!

Önök is tudják már, ha rápillantanak az óra mutatójára, hogy bizony közeledik a kapuzárás. Hamarosan mikrofont némítok, mert a mai adásunk végéhez érkeztünk. De mielőtt végleg elköszönnék, még tartogattam önöknek

valamit a tarsolyomban. Egy kis mondókát, egy kis lélekmelegítőt, szép régi népi hagyományokhoz kapcsolódó májusi meséket. Ezzel szeretném most lezárni a mai műsorunkat. A tavasz legszínesebb hónapjához érkeztünk, amelyet a magyar néphagyomány különösen gazdagon szőtt át szokásokkal, hiedelmekkel és vidám ünnepekkel. Ugyebár emlékszünk, május 1-én a legények még ma is sok helyen májusfát állítanak a lányoknak, színes szallagokkal, kendőkkel díszített, magasra nyúló fácskával jelzik a tiszteletet és a szerelmet. A hónap végén pedig jön a kitáncolás, zenével, nevetéssel, igazi falusi mulatsággal búcsúztatják a tavaszt. A pünkösd is legtöbbször májusra esik, és ilyenkor választják meg a pünkösdi királyt és királynét. A fiúk ügyességi próbákon mérik össze erejüket, a lányok pedig énekszóval járják a falut, jó kívánságokat hozva minden házhoz. Május a szőlős gazdák hónapja is. Orbán napján jó termésért könyörögnek, és bizony, ha az idő rossz, néha tréfásan meg is dorgálják a szent szobrát. A néphit szerint pedig a májusi eső aranyat ér. És ezt a gazdák mindig nagyon komolyan vették. És ne feledjük, a katolikus hagyományban május Szűz Mária hónapja. Esténként litániák, énekes imádságok csendülnek fel, gyakran a szabad ég alatt virágokkal díszített keresztek előtt. Ez hát a május. Szerelem, termékenység, tavaszi zsongás és ősi hagyományok találkozása. Köszönöm, hogy meghallgattak, kívánok kellemes hétvégét mindenkinek. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a Viszonthallásra.